Köszönöm mindenkinek, köszönöm szépen. Csajszi! Merci beaucoup. Thank you very much. Mulțumesc! Csarba! Csarba leves! Bogrács leves!